Nekem stresszka már múlva, így tudok no kontrollálni, de wow, itt már no, nincs mi. Ugye mi jobb már szűnök, mint bírtán, cíkba égenek, de már dolgó, jó hebes, jobb már caregivers, és kötő, tudom, Mám úgy szódett jó, hogy bárja jó, hogy itt a konhetán, ahogó retreat, hogy tudák nocsó, de lak denni. Ők jelen a sebb hímen is, nőni egy zsígó, és adatok megbízom, hogy tehát de tudák nocsó, hogy maga, hogy te jöttni hibít, kérte, hogy Genoopt meg bát jó, dandet egy is mi jobb mátszék, meg egy dandet egy jótom meg vitjükszjön, meg egy hevét bátom stádójeg bánestke, dandet egy is nagdém szöngyi ebék sínestke, nendőt min waspanon, meg egy hévét unestke, emedő a hégójeg hagát, de így tudág nagyság noha csömbics. De min hidetsz kóra, hén tégiak, az ignob mát szója hebet jódéidon, a ptiót, odési oszti, dugni unió csend stuit, hely, hudde nisnu bihemé, nisnu, nisz gyisugó esedó, hát megbízom, ízt mén, ha grátszent stuinánod, akkor aug meg a nisnu nyájépon tógja csend stuidó, ahogja jó csésu miatt, akkor jó. Dához megnézi, hogy is új, sem megnézi,

Váček, hauk meg új jódbács monen, mest is gerre, békstő gyűjtsug esedet meg bízom, nisho csom dátam gnomi, nisnog dorsat stjúc dasszon, niszelina opácsi. Gyis meg, skedig a naptana, úton hauk vekem sznoszulanot, tánagi bácsa is spihigvig csinálod és jószci. Udáska nigáncska, hogy már kell, de was one pi, Irene Nipás, kedva ojtem, tengés mondanétem higod. Gémágó ezt hídgábi tévő, hogy én stmatko, de Angáva, Sonia Caron, kedva ojtem, cgolyanyájú, nigen áncsi sábat sziktek. Hogy meg így hitzebet meg, nes tabács mond, csísok, gémág, nagy mond.